soha sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Oszd az erőt, játsszuk! Azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: nincs a földön igazság.
1: FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.

Megjött, itt van, velünk van, és velünk is marad egész nap. Mármint a péntek. Ami 2026-ban egy pénteki, június 26-aként írható le. Közel a hétvége, városünnep. Azt hiszem, ma talán több okunk van arra, hogy mosolyogjunk. Vagy ne szomorkodjunk. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró. Főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. Fel is ébredt már a mókamester, hadd halljuk, mit tud.

Medúza és Paradise, 7 és fél perccel járunk 6 óra után, mi már belevágtunk egy újabb napba, viszont a foci VB szempontjából a tegnapi nap még nem ért véget, van még egy fél idő. Nem egy fél nap, nem foci fél idő, tehát a labdarúgó az mennyi, az 45 perc plusz hosszabbítás, ugyanis a D csoportban még játsszák a meccseket, most van éppen fél idő, ugye Törökország 2-1-re vezet az USA ellen, ez is meglepő, törökök mindkét mérkőzésüket kikapták, és az eddig hibátlan Egyesült Államok ellen 2-1-re vezetnek, megmagyarázható lehet, az amerikaiak annyira nem adnak bele mindent, a törököknek azonban ez csak presztízs kérdés, hiszen nem juthatnak tovább, ők már igazából csomagolhatnak, főleg úgy, hogy a másik mérkőzésen Paraguay-Ausztrália 0-0, így ebben a pillanatban ugye Egyesült Államok vezeti a csoportot, Ausztrália második, Paraguay 4 ponttal harmadik tovább jut, törököknek mind lehet 3 pontjuk, akkor is a negyedik helyen zárnak. Na, úgyhogy Ecuador legyőzte Németországot, amúgy csak úgy megjegyzem. Na, de foglalkozunk a tegnapi nap eredményeivel, ahogy véget ért ez a két mérkőzés. Egyesült Államok Törökország 1-2 és Ausztrália Paraguay 0-0 fél időben.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Make me feel good, 6 óra 17 perc van, péntek június 26-a. Búcsúzunk az esőfelhőktől, egy darabig nem látogatnak minket meg. Úgy tűnik, hogy talán jövő héten kedden lehet esetleg számítani. Bár, ha jól belegondolunk, sok olyan nyarunk volt, hogy eső egyáltalán nem szerepelt a prognózisban, csak a nagy forróság, aztán hirtelen délután valamikor leszakadt az ég. Ilyesmi nincs benne a prognózisban. Lesz egy kicsi felhő ma is, holnap, aztán vasárnaptól arrafele néhány napon át zavartalan napsütésnek örülhetünk, és forróság jön. Ma egyelőre még 29 fok, épp hogy elviselhető, holnaptól már 30 fokra számíthatunk napközben, ez lesz a maximum, a csúcsérték, vasárnapra 32, hétfőket szerda mind ilyen 33-34 Celsius fokos csúcsértékekkel számolhatunk. Kedd délutánra és szerda délutánra azonban ott már jeleznek némi csapadék hullást, illetve ennek a valószínűsége 35-40% körüli. Szóval igen, igazi nyára, strandidőre, forróságra számítsunk, nem is véletlen. Tegnap már láttam panaszokat, hogy muszáj változtatnom az életemen, muszáj megjavulnom. Ez a meleg ráébresztett, hogy a pokolban nem fogom bírni. Hát, akkor itt a lehetőség. Holnaptól. Mindig csak holnaptól javulunk meg. A dal címe is ez.

Így tör össze egy szív. This is how a hearts break. Rob Thomas dalát hallhattuk. 6 óra 26 perc van, péntek, június 26-a. János és Pál nevű hallgatóink ünnepelnek névnapot. Tegnap is ők ünnepeltek, János és Pál. Azt hiszem, hogy egy héten belül talán háromszor is névnapozhatnak Jancsik és Palik. De amúgy akkor inkább foglalkozzunk a születésnapokkal. Több ismert személy, színésznő, sportoló, énekes, stb. Tehát elég hosszú a lista. Az egyik legismertebb név Ariana Grande, olasz származású amerikai énekesnő, aki 33 évet tölt a mai napon, háromszoros Grammy-díjas, amit viszont kevesen tudnak róla, hogy Oscar-díjra is jelölték, és nem azért, ahogy énekelt, hanem ahogy játszott. A Wickedben nyújtott alakítása miatt jelölték idén vagy tavaly. Le kell csekkolnom, tavaly, igen. Tavaly a Wicked című film legjobb női mellékszereplőjéért jelölték amúgy Golden Globe díjra és Oscar díjra is. Nem nyert el, de már a jelölés számára egy óriási elismerés, hogy igen, igen, én énekesnő vagyok, de lám, hogyha sok más énekeshez hasonlóan kipróbálom, hogy milyenek a színészi kvalitásaim, azt akár így is tudják értékelni. Szóval nem kis teljesítmény, azért kalapemelés mindenképpen megérdemel. És ha már közeledünk a hétvégéhez, akkor jöjjön az ünnepeltünk Ariana Grande és a The Weeknd, Save Your Tears.

Ace of Base, Travel to Romantis, 6 óra 34 perc van. Egyesült Államok, Törökország a mérkőzés 70. percében 2-2. A másik mérkőzésen Ausztrália, Paraguay 0-0. Megy tovább a játék. Közben szembesültem tegnap egy, hát nagyon vicces mém volt a kórházi kosztról. Megmondom őszintén, érdemben beszélni kórházi kosztról, hát talán nem én lennék a legmegfelelőbb személy erre. Életemben egyszer voltam kórházba beutalva, bő 20 évvel ezelőtt. Még gyerekkoromban nem sem volt ilyen. Amikor kivették a mandulámat, délelőtt megműtöttek, estére már hazaengedtek, tehát ott nem volt gond. De 20 évvel ezelőtt, tehát ilyen reparáci kapitalére vittek be, mert ugye akkor lemezlovasság, zenész élet, stb. Elég rendezetlen életmód volt, kevés alvás, rendszertelen táplálkozás. Én olyan okos voltam, akkor azt mondtam, hogy gyerekek, élem ezt az életet, aztán majd biztos, hogy jelezni fog nekem az élet, hogy ez így tovább nem mehet, álljál le, és megkaptam a jelzést, hogy apukám, aludjál rendesen, pihent ki magad, nem kell három bulit tartani egy éjszaka, a szerdán, pénteken és szombaton is, meg kikészülsz. Megkaptam, azóta rájöttem, vissza kell venni. Én a szerencsésebbek közé tartoztam. Van, akinél nem jön be a jel, hanem egyből elvágják a zsinort, hogy kész, vége, ennyi volt. Na, szóval akkor, úgyhogy kórházi kosztról most mit mondjak? Hallottam, hogy egészen jó. Ilyet is hallottam. Viszont azért mégsem került be véletlenszerűen a viccekbe a kórházi koszt. Tehát nem mindenhol jó. Örüljön ott, ahol tényleg ehető, fogyasztható, sőt, akár még azt is mondják rá. Itt udvarhelyen is hallottam régebb, újabban most már nem, de se jó, se rosszat, de régebb azért hallottam, hogy hű, hát nálunk egészen jó, másokhoz képest. Akkor milyen lehet másoknál? Már csak azért, mert szembesültem, mondom, ezzel a vicces megjegyzéssel beszélgetnek a betegek éppen a kórházi koszttal kapcsolatosan, és azt mondja az egyik, hogy jö, pocsék ez a kávé. Mire a másik? Az te a te! Erre bejön a nővér. Kér még valaki levest? Na, szóval erről ennyit. Nem tudom, érdemben nem tudok erről beszélni. Hogy esetleg mi nálunk udvarhelyen, milyen a kórházi koszt? Ha esetleg valakinek van véleménye róla, ossza meg velünk.

Luigi Celestino D'Agostino, azaz, ahogy mindenki ismeri, Gigi D'Agostino, olasz DJ és lemezproducer, az Italo Dance és a Lento Violento zenei stílusok egyik megteremtője, az olasz és az európai klub zenei élete egyik első számú, a mai napig meghatározó szereplője, a nemzetközi áttörés számára a L'Amour Toujours című albuma hozta meg az ezredforduló tájkán, erről szólt egyébként a La Passione című dal. 3/4 hét van, péntek június 26-a, a nulladik napon már túl vagyunk, ma igazából teljes joggal indul az Udvarhely napok, a sztár fellépő egyértelműen a Bagossi Brothers Company, akik amúgy ide is eljönnek hozzánk a stúdióba, tehát hogyha valaki szeretné látni és hallgatni őket, akkor a Sztár Rádió Facebook oldalát tudom ajánlani, hiszen ott is élőben, élő képpel megy a beszélgetés 13 óra 15 perckor. Csobban az éjben mindenki énekli a Bagossi Brothers Company-t. Mondjuk az éjben azért csobbani nem fogunk. Az ifi zóna aktív lesz a strand tájékán, csak hogy ott azt hiszem, hogy este 9 óra utána, nem tévedek, meg sem szabad közelíteni a medencéket. Nem azért van ott a buli, hogy csobbanjunk az éjben, hanem egészen másért. De egy dal kedvéért talán megtehetjük így. Képzeletben. Bagossiék, várjuk őket.

meg az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz.

A dalszerzője Mike Chapman a tegnapi napon ünnepelte születésnapját, ez volt a Smokey Layback to the Arms of Someone. 6 perc választ el 7 órától, 7-kor a szokás szerint jönnek a hírek, mi pedig zárjuk a Wecker első óráját egy Phil Collins dallal, amelyet 1990-ben a Jamtronic dolgozott át, diszkósított, hogyha úgy tetszik, így is lehetne mondani. Az biztos, hogy új ízekkel, új... új ritmusokkal ruházta fel, sokkal visszafogottabb, lassabb tempója az eredeti dal, ez viszont jobban táncolhatóbb. Újabb nap a paradicsomban, Another Day in Paradise.

0: Elköltöznek a taxisok, tovább fegyverkezik az ország. Újabb teremlabdarúgó hosszabbított szerződést. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Tovább fegyverkezik Románia, több mint 2 milliárd eurót költ modern drón és rakéta elhárításra. A Védelmi Minisztérium aláírta az első sorrend a légvédelmi rendszerek beszerzéséről szóló keretmegállapodást. Rádu Miruca miniszter szerint a beszerzés célja a romániai légvédelem megerősítése. A haderőfejlesztésben olyan felpörgetett modernizációs és beszerzési program indult, amely folyamatosan hozza a konkrét eredményeket, és a román katonák végre modern eszközöket és valódi támogatást kapnak, írta a miniszter. Erre a rendszerre azért van szükség, mert a mai hadviselésben a repülők és helikopterek mellett megjelentek a drónok, a cirkáló rakéták és az alacsonyan repülő eszközök is, amelyeket a nagy hatótávolságú rendszerek nehezebben tudnak megsemmisíteni. Fokozódik a hőség az ország területén. Hétfőig marad a kánikula, a hőhullám az egész országra kiterjed és erősödik. A nappali csúcshőmérséklet általában 30 és 39 Celsius fok között alakul. A katasztrófavédelem ajánlásokat fogalmazott meg a lakosság számára. Azt javasolják, hogy rendszeresen igyon vizet mindenki akkor is, ha nem érzi magát szomjasnak. A nap legmelegebb óráiban kerüljék a közlekedést és a közvetlen napsugárzást. Viseljenek könnyű, világos színű ruházatot, lehetőség szerint tartózkodjanak hűvös vagy árnyékos helyen. Kerüljék az intenzív szabadtéri fizikai megterhelést, ellenőrizzék a családban vagy a szomszédságban élő gyermekek, idősek és más sérülékeny személyek állapotát. Senki ne hagyjon gyermeket vagy háziállatot egyedül az autóban, még néhány percre se. Költözik a taxi megálló. Az Udvarhely napok nagy színpadának építése és a központban zajló programok miatt vasárnapig a központi taxi megálló átköltözik az Emlékezés parkja mellé. A városközpontban ma reggeltől lezárták a Kossuth utcát, valamint a Városháza tér és a Mártonáron tér egy részét is. A VSK Székelyudvarhely futszál csapatának játékosa maradt Boga Bence. A 22 éves teremlabdarúgó a csapat saját nevelésű játékosa, tagja volt annak az U19-es csapatnak, amely 2023-ban bajnoki címet szerzett. Korábban a romániai utánpótlás válogatott tagja volt, idén bemutatkozott a felnőttek között is. A labdarúgó harmadik ligába jutásért rendezett osztályozó visszavágóját játsszák a hét végén. Hargita megye bajnoka, a Csíkszentsimoni Községi Sportklub az osztályozó első meccsét hazai pályán 2-1-re elveszítette a Kovásznai Kárpátok ellen múlt hétvégén. A visszavágót Kovásznán rendezik szombaton 17:30-tól. A meteorológusok szerint ma nagyon meleg lesz térségünkben, tiszta égboltra, tűzőnapsütésre számíthatunk gyenge széljárással. A hőmérsékleti értékek reggel 25 fok körül alakulnak, a déli, kora délutáni órákban a 30 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Meghan Trainor és Sean Paul, Hey DJ, 7 perccel járunk, 7 óra után, már a Wecker második órájában. Igazi nyár vár ránk. Strandidő, na és persze városünnep. Sztárfellépők és vendégek is, már ami a sztárfellépőt illeti itt a rádió stúdiójában. Bagosékat várjuk kora délután. Na de az még messze van, még csak próbáljunk ébredni. Mosollyal, jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csapj le az 1 kg-os Chef Select krémes és erdélyi gyümölcsös tortára 34 lej 99 baniért, a 6x 0,5 literes Tuborg világos sörre 17 lej 49 baniért, és a hazai paradicsomra kilónként 6 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Tudod, miért jó színházbérletet venni?
3: Mert egy évadban 4 estére tartalmas, minőségi kikapcsolódást biztosítunk számodra.
2: Mert az általad választott ülőhelyet fenntartjuk neked mindegyik előadásra.
3: Mert így lényegesen olcsóbban jutsz 4 előadáshoz, mintha jegyeket vásárolnál.
2: A Tomcsa Sándor Színház 2026-27-es évadára szóló bérleteket az első kedvezményes periódusban június 22-től július 6-áig már 75 lejjebb beszerezheted.
3: Megvásárolható a jegypénztárban a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt.
2: A bérletes előadásokat az Udvarhely Néptánc műhely székhelyén, a Városi Mozi épületében játsszuk.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lé...

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai zöld húsos paprika kilója 8,99 bani, és a hazai új fehér burgonya kilója 1,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallotta.
6: Star Rádió.
7: Star Rádió. Star Rádió. Yeah, baby, break it down for me nice and simple.

7 óra után járunk 18 perccel, korai az idő, viszont késői abból a szempontból, hogy most zárult le a tegnapi nap a foci VB szempontjából. Az EF és, nem, D, E és F csoportokban zárultak le a mérkőzések, ismerjük a továbbjutókat, sőt néhány párosítás is kialakult már, ami a legjobb 32 mezőnyét illeti. Na, vegyük sorjában. Mint ismert, meglepetésre vagy sem, de tegnap este Ecuador 2-1-re legyőzte Németországot, míg Elefántcsompart 2-0-ra Curaçaót, így kialakult az E-csoport végeredménye, a csoportgyőztes németek mellett az afrikaiak és a dél-amerikaiak is továbbjutottak. Az F csoportban a már biztosan kieső Tunézia ellen Hollandia hozta a kötelezőt, könnyedén 3-1-re győzött, és ezzel csoportja élén zárt, így elkerülte Brazíliát, és készülhet a hétfői folytatásra Marokkó ellen. A csoport másik mérkőzésen Japán és Svédország 1-1-es döntetlent játszott, így a japánok másodikként, a svédek harmadikként jutottak tovább. Lehet, hogy a japánok szívesen cserélnének a svédekkel, és nem feltétlenül örülnek, hogy a csoport második helyén zártak, mert így vasárnap a brazilok ellen kell harcolniuk, ahhoz, hogy innen is tovább lépjenek már, mint a legjobb 32-ből. És ma korán reggel Törökország 3-2-re legyőzte az amerikaiakat, de hát ez csak szépség tapasz. Az USA megnyerte a csoportját, a törökök pedig győzelemmel búcsúztak a VB-től. Az amcsik Bosznia-Hercegovina ellen folytatják jövő héten csütörtökön. A D-csoport második helyéről döntő összecsapás biztosan nem szerzett új rajongókat ennek a sportágnak. Felejthető és gól nélküli meccsen Paraguay és Ausztrália is tovább jutott. Egyelőre ennyit tudunk. Ennél többet majd csak ma este, illetve hát holnap reggel, mire befejeződik egy újabb játéknap. Fire on the pitch. Trivondalát halljuk, 7 óra 20 perc van. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Maxi Priest és közel hozzád, Close to You, 7 óra 28 perc múlt, lapszemlével folytatjuk a Hargita népe mai lapszámából, három cikket emelünk ki. Medve vagy emberélet? Tényleg így kell feltenni a kérdést? Teszi fel a kérdést a Hargita népe. Egyetlen település nincs biztonságban, bárhol támadhat a medve, ez a felcím. A cikk pedig arról szól, hogy minden Hargita megyei településen ki vannak téve a lakosok a medve támadás veszélyének. Ez alól nincs kivétel, hívják fel a figyelmet a helyi vadászegyesületek vezetői. Többen állítják, az áldatlan helyzeten most már a kilövési kvóta megduplázása sem fog érdemben változtatni. Vagyis jó, hogy megtettük ezt a lépést, de itt még további lépésekre van szükség. Hát ma reggel is nálam ki van kapcsolva, mert én kikapcsolom, nem érdekel tőlem, jöhet a medve, azért csak nem fog bekopogtatni, de jöttem a rádióba, és láttam a telefonon, hogy volt ismét riasztás, mert ugye a törvény kötelezi a katasztrófa védelmiseket, hogy küldjék ki ezeket a riasztásokat, csak azt nem tudom, arra is kötelezi, hogy ennyire pocsék nyelvtudással küldjék azt a szöveget. Kérjenek meg minket, és csinálunk nekik román, magyar és angol rendes szöveget, azért ne halljuk annyiszor, hogy AFO SEMNALATA PREZENTA UNUI URESE EVITATI ZONA RAMANETI IN LOKUINT. A magyar aztán az katasztrófa. Medve zselenlétét zselezték odorhelyú szekujeszk rozei utká, kerülzse el a környéket. Az angol sem valami. Szóljanak nekünk, és megcsináljuk. Azt nem mondom, hogy ingyen és bérmentesen, de szívesen segítünk, hogy tanuljon már megrendesen beszélni az a robot. Felmérték az iskolai telefon használatot, címmel írnak arról, hogy mini felmérést végzett az okostelefonok iskolai használatáról a Székelyudvarhelyi Tanintézetek között a Gyermekeinkért Mozgalom, amint egy 20 aktív tagot számláló önkéntes közösség tevékenysége főleg a megelőzést és a tudatosítást szolgálja. Programjaikkal idén is ott lesznek az udvarhely napokon. Egyetemi világrangsor is készült, általában ezt ugye, nem tudom, fél évente, évente, de gyakran, rendszeresen elkészítik. Finanszírozási és strukturális gondok a hazai elit intézmények mögött, címmel írnak arról, hogy megjelent a felsőoktatási intézmények legfontosabb globális mércéje, a brit Quacquarelli Simons legfrissebb egyetemi világrangsora, World's University Rankings. A nemzetközi eredmények hideg zuhanyként érték a hazai oktatás szervezőket. Románia jelenléte látványosan zsugorodik, és a friss adatokból az is kiderül, hogy a környező tagállamok közül a hazai listavezető egyetemek nyújtják a leggyengébb teljesítményt, vagyis ezen a téren sem állunk jól. Ez van. Erről is még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában.

Alan Walker, On My Way, 7 óra 38 perc van, megy tovább a péntek, június 26-a. Több péntek nem lesz már ebben a hónapban, viszont azon a nyáron még sok. Sőt, igazi nyarunk lesz. Igazi nyár. Hát nem mindenki örül neki, amikor 30 Celsius fok feletti maximumokra kell számítsunk, és ha mai napon, ha még nem, de holnaptól, de legkésőbb holnap utántól bizony, ami jön, az már kánikulának nevezhető, amúgy igazi nyárnak. Hőségriadó van az egész kontinensen, de hát ha most nem, akkor mikor? Februárban? Summertime, ez a Yellow Mellow. Élvezzük a nyarat, és használjuk ki.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidlben találsz bőr és cson nélküli csirke mellett 100 grammonként 2 lej 55 baniért, 150 grammos snack de sajtos vagy sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 1000 ml-es bongelati karamellizált diós fagylaltot 9 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service.

0: az Írtó jó csapat.
1: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Fiction Factory feels like heaven. Mintha mennyország lenne. Hát ebben a forróságban inkább feels like hell. Mintha a pokol tüze égetne minket. Amúgy hőségriadó van. A hőhullám a mai napon az országot elérő... Bocs, akkor kezdjük előről. Tehát az országot... Így írták ki a hivatal oldalára, hogy a hőhullám, az országot elérő hőhullám minden régióra kiterjed, na mindegy, de érthető gondolom. Térségünkben is az erre az időszakra jellemzőnél jóval magasabb hőmérsékletek várhatók. A nappali csúcsértékek általában 30-34 Celsius fok között alakulnak, emiatt sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben ma estig. Tehát június 26-áig estig. És gondolom ez még csak az első, lesz még itt ilyen hőségriadó, főleg, hogyha megnézzük a vasárnapi, vagy akár a jövő hét elejé 34 Celsius fokos csúcsértéket. De ami a mostani hőségriasztást illeti, a hőérzet fokozott lesz, a hőmérséklet páratartalom index eléri, sőt, kissé meg is haladja a kritikus 80 egységes küszöb értéket. Fogyasszanak sok folyadékot, a déli órákban az árnyékos helyeket részesítsék, előnyben olvasható a hivatalnak a Facebook oldalán. Ami nem könnyű, mert ilyenkor tudjuk jól, hogy felértékelődnek az árnyékos helyek, sokkal több ember lesz a városban, mint amennyien beférnének árnyékos helyekre. Kicsit olyan, mint a filmekben, amikor a vámpírok nem mehetnek a napra, hogy na, keresd az árnyékos helyeket, és haladjál úgy, nem lesz könnyű. Ezért is mondtam a héten, hogy nem tartom rossz ötletnek a párakapuk felszerelését. Lehet, hogy már felszerelték, nem láttam, nem olvastam hírt erről, de tényleg jól jönne. Nagyon sokan leszünk. És nagyon meleg lesz. Kocincsunk egyet vörös borral a UB40 kedvéért. 6 és fél perc választán 8 órától 8-kor jönnek a hírek.

0: Elköltöznek a taxisok, tovább fegyverkezik az ország. Újabb teremlabdarúgó hosszabbított szerződést. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Tovább fegyverkezik Románia, több mint 2 milliárd eurót költ modern drón és rakéta elhárításra. A Védelmi Minisztérium aláírta az első sorrend légvédelmi rendszerek beszerzéséről szóló keretmegállapodást. Radu Miruca miniszter szerint a beszerzés célja a romániai légvédelem megerősítése. A haderőfejlesztésben olyan felpörgetett modernizációs és beszerzési program indult, amely folyamatosan hozza a konkrét eredményeket, és a román katonák végre modern eszközöket és valódi támogatást kapnak, írta a miniszter. Erre a rendszerre azért van szükség, mert a mai hadviselésben a repülők és helikopterek mellett megjelentek a drónok, a cirkáló rakéták és az alacsonyan repülő eszközök is, amelyeket a nagy hatótávolságú rendszerek nehezebben tudnak megsemmisíteni. Fokozódik a hőség az ország területén. Hétfőig marad a kánikula, a hőhullám az egész országra kiterjed és erősödik. A nappali csúcshőmérséklet általában 30 és 39 Celsius fok között alakul. A katasztrófavédelem ajánlásokat fogalmazott meg a lakosság számára. Azt javasolják, hogy rendszeresen igyon vizet mindenki akkor is, ha nem érzi magát szomjasnak. A nap legmelegebb óráiban kerüljék a közlekedést és a közvetlen napsugárzást. Viseljenek könnyű, világos színű ruházatot, lehetőség szerint tartózkodjanak hűvös vagy árnyékos helyen. Kerüljék az intenzív szabadtéri fizikai megterhelést, ellenőrizzék a családban vagy a szomszédságban élő gyermekek, idősek és más sérülékeny személyek állapotát. Senki ne hagyjon gyermeket vagy háziállatot egyedül az autóban, még néhány percre se. Költözik a taxi megálló. Az Udvarhely napok nagy színpadának építése és a központban zajló programok miatt vasárnapig a központi taxi megálló átköltözik az Emlékezés parkja mellé. A városközpontban ma reggeltől lezárták a Kossuth utcát, valamint a Városháza tér és a Márton-Áron tér egy részét is. A VSK Székelyudvarhely futszál csapatának játékosa maradt Boga Bence. A 22 éves teremlabdarúgó a csapat saját nevelésű játékosa, tagja volt annak az U19-es csapatnak, amely 2023-ban bajnoki címet szerzett. Korábban a romániai utánpótlás válogatott tagja volt, idén bemutatkozott a felnőttek között is. A labdarúgó harmadik ligába jutásért rendezett osztályozó visszavágóját játsszák a hét végén. Hargita megye bajnoka, a Csíkszentsimoni Községi Sportklub az osztályozó első meccsét hazai pályán 2-1-re elveszítette a Kovásznai Kárpátok ellen múlt hétvégén. A visszavágót Kovásznán rendezik szombaton 17:30. A meteorológusok szerint ma nagyon meleg lesz térségünkben, tiszta égboltra, tűzőnapsütésre számíthatunk gyenge széljárással. A hőmérsékleti értékek reggel 25 fok körül alakulnak, a déli, kora délutáni órákban a 30 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Tom Rainer és Remind Me, 8 perccel járunk 8-ra után, péntek van, június 26-a, újabb 6 mérkőzésre számíthatunk a mai napon, ebből egy viszonylag normális időpontban játszódik, illetve hát egy-egy meccs 10 órakor az így csoportból, de a másik két csoportban hajnali 3-kor és holnap korán reggel 6 órakor kezdődnek a mérkőzések. Hát tekintve, hogy szombat jön, esetleg át lehet állítani. Igazából, de jó lenne, hogyha teljesen átállítanák az egész működésünket. Reggel 8-9, délelőtt 10-kor fekszünk le, este 7-8-kor kelünk, meccset nézünk, és másnap reggel kezdjük előről az egészet. Nem könnyű, de ez van. Amikor olyan helyen játsszák a tornát, ahol az időeltolódás 5-6-7-8 óra, akkor annak ez az eredménye. Rakoncai Viktor, Kökény Attila, velük folytatjuk, ha újra látlak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csapj le az 1 kg-os Chef Select krémes és erdélyi gyümölcsös tortára 34,99 baniért, a 6x0,5 literes Tuborg világos sörre 17,49 baniért, és a hazai paradicsomra kilónként 6,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Brett Young, Here Tonight, 8 óra 19 perc van. Három csoportban, az I, a G és a H csoportban zárulnak a mai napon a csoportküzdelmek. Este 10 órától az egyik csatornán a Norvégia-Franciaország, a másik csatornán a Szenegál-Irak mérkőzést láthatjuk. Ebben a csoportban, az I csoportban Franciaország és Norvégia is megnyerte mindkét eddigi mérkőzését, tehát itt a csoport elsőségért folyik a harc. Mindkét válogatott 6 pontos. Szenegál és Irak pedig 0-0 ponttal a harmadik és negyedik helyen várják a folytatást. Hát ez is inkább már csak presztízs kérdés ez a mérkőzés. 0 pontosak mind a ketten, 3 ponttal pedig nem nagyon lehet tovább jutni legjobb harmadikként a csoportból. Valószínűleg ez az egyik csoport, ahol amelyből csak ketten jutnak tovább. Franciaország és Norvégia, csak azt nem tudjuk, hogy melyik lesz a csoport győztes. A Franciaország-Norvégia meccs este 10-től majd ezt is eldönti. Aztán a hajnali 3-kor a H csoport mérkőzései kezdődnek, Zöldfoki Köztársaság Szaúd-Arábia, valamint Uruguay Spanyolországgal játszik. A H csoportban a spanyolok vezetik a csoportot 4 ponttal, egy győzelem, egy döntetlen. Második Uruguay 2 ponttal, úgyhogy hát ez kemény meccs lesz. Spanyoloknak azért kéne a győzelem, kellenének a pontok, már egy döntetlen is csoportgyőzelmet jelenthet számukra. Uruguay azonban tényleg a továbbjutásért küzd, ugyanis a harmadik helyezett Zöldfoki Köztársaságnak is 2 pontja van, és az 1 pontos Szaúd-Arábia ellen játszik. De elvileg akár még a Szaúd-Arábiaiak is tovább juthatnak. Mondjuk abban az esetben biztosan, ha Spanyolország legyőzi Uruguayt, Szaúd-Arábia pedig a Zöldfoki Köztársaságokat, Zöldfoki Köztársaság válogatottját. Na, itt is érdekes a végkifejlet. Annyit tudunk, hogy a spanyoloknak van esélyük, a legnagyobb esélyük tovább jutni, de ahhoz még kell legalább 1 pont. És akkor végül holnap reggel, korán reggel 6 órakor a G csoport kezdi meg a záróküzdelmeket. Új-Zéland játszik Belgiummal, Egyiptom pedig Iránnal. Nézzük a helyezést. G csoport, Egyiptom 4 ponttal csoport első. Irán és Belgium 2-2 ponttal a második, illetve a harmadik helyen, Új-Zéland pedig 1 ponttal a negyedik. De innen is elvileg még bárki tovább juthat. Nyilván a belgák nagyon bele fognak húzni Új-Zéland ellen, ugyanis 2 ponttal nem jutnak tovább, sőt 3-mal sem, tehát a döntetlen nem segít egyik együttesen sem. Hát akkor nagyjából ennyi, aztán majd jön a vasárnap és az utolsó csoportkör. De hát azzal még ráérünk. It's about damn time. Itt az ideje. Énekel Lizzo. 8 óra 22 perc a pontos idő. Jó reggelt!

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Yeah.

Petro Boys és Domino Dancing 55 évet ünnepel a mai napon. Max Biaggi, olasz gyorsasági motorversenyző, 6-szoros világbajnok. És szintén a mai nap ünnepeltjei közé tartozik a kereken 40. életévét betöltő Takács Nikolás, aki már nem abban az országban lakik, ahol született. Ő ugyanis a Csehszlovákiához tartozó Galanta városában látta meg a napvilágot 40 évvel ezelőtt. Ugyanott van, csak annyi, hogy az ország, amelyhez ez a város tartozik, már nem Csehszlovákia, hanem egyszerűen csak Szlovákia. Isten éltesse őt!

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz bőr és cson nélküli csirke mellett 100 gramonként 2 lej 55 baniért, 150 grammos snackdej sajtos vagy sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 1000 ml-es bongeláti karamellizált diós fagylaltot 9 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Anniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidl-ben a hazai zöld húsos paprika kilója 8 lej 99 bani, és a hazai új fehér burgonya kilója 1 lej 99 bani. Lidl. 15 éve.

Fastboy és Topic, Forget You. 8 óra 49 perc van, rohan az idő, és ki tudja, hol áll meg. Hát időnként azért szüneteket iktatunk be, például amikor egy új órát kezdünk, akkor mindig hírekkel jelentkezünk. Így lesz ez 11 perc múlva.

0: Elköltöznek a taxisok, tovább fegyverkezik az ország. Újabb teremlabdarúgó hosszabbított szerződést. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Tovább fegyverkezik Románia, több mint 2 milliárd eurót költ modern drón és rakéta elhárításra. A Védelmi Minisztérium aláírta az első sorrend a légvédelmi rendszerek beszerzéséről szóló keretmegállapodást. Radomir Ruce miniszter szerint a beszerzés célja a romániai légvédelem megerősítése. A haderőfejlesztésben olyan felpörgetett modernizációs és beszerzési program indult, amely folyamatosan hozza a konkrét eredményeket, és a román katonák végre modern eszközöket és valódi támogatást kapnak, írta a miniszter. Erre a rendszerre azért van szükség, mert a mai hadviselésben a repülők és helikopterek mellett megjelentek a drónok, a cirkáló rakéták és az alacsonyan repülő eszközök is, amelyeket a nagy hatótávolságú rendszerek nehezebben tudnak megsemmisíteni. Fokozódik a hőség az ország területén. Hétfőig marad a kánikula, a hőhullám az egész országra kiterjed és erősödik. A nappali csúcshőmérséklet általában 30 és 39 Celsius fok között alakul. A katasztrófavédelem ajánlásokat fogalmazott meg a lakosság számára. Azt javasolják, hogy rendszeresen igyon vizet mindenki akkor is, ha nem érzi magát szomjasnak. A nap legmelegebb óráiban kerüljék a közlekedést és a közvetlen napsugárzást. Viseljenek könnyű, világos színű ruházatot, lehetőség szerint tartózkodjanak hűvös vagy árnyékos helyen. Kerüljék az intenzív szabadtéri fizikai megterhelést, ellenőrizzék a családban vagy a szomszédságban élő gyermekek, idősek és más sérülékeny személyek állapotát. Senki ne hagyjon gyermeket vagy háziállatot egyedül az autóban, még néhány percre se. Költözik a taxi megálló. Az Udvarhely napok nagy színpadának építése és a központban zajló programok miatt vasárnapig a központi taxi megálló átköltözik az Emlékezés parkja mellé. A városközpontban ma reggeltől lezárták a Kossuth utcát, valamint a Városháza tér és a Mártonáron tér egy részét is. A VSK Székelyudvarhely futszál csapatának játékosa marad Boga Bence. A 22 éves teremlabdarúgó a csapat saját nevelésű játékosa, tagja volt annak az U19-es csapatnak, amely 2023-ban bajnoki címet szerzett. Korábban a romániai utánpótlás válogatott tagja volt, idén bemutatkozott a felnőttek között is. A labdarúgó harmadik ligába jutásért rendezett osztályozó visszavágóját játsszák a hét végén. Hargita megye bajnoka, a Csíkszentsimoni Községi Sportklub az osztályozó első meccsét hazai pályán 2-1-re elveszítette a Kovásznai Kárpátok ellen múlt hétvégén. A visszavágót Kovásznán rendezik szombaton 17:30. A meteorológusok szerint ma nagyon meleg lesz térségünkben, tiszta égboltra, tűzőnapsütésre számíthatunk gyenge széljárással. A hőmérsékleti értékek reggel 25 fok körül alakulnak, a déli, kora délutáni órákban a 30 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidlben találsz bőr és csont nélküli csirke mellett 100 grammonként 2 lej 55 baniért, 150 grammos snackdej sajtos vagy sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 1000 ml-es bongelati karamellizált diós fagylaltot 9 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.

Kereken 70 évet ünnepel a mai napon Chris Isaak, amerikai rockzenész, színész, aki a széles hangterjedelméről híres, valamint a revivalista, rockabilly stílusáról. 4 évtizedes pálya során 12 stúdióalbuma jelent meg, mi mégis igazából egy dalnak köszönhetően ismerjük őt. A 80-as évek óta bűvili el rajongóit, és ikonikus slágere az 1989-es Wicked Game katapultálta népszerűségét világszerte. A country, a rock, a pop stílus jegyeit ötvöző, jellegzetes rockabilly hangzásával Isaak összetéveszthetetlen zenei atmoszférát teremt, amellyel olyan nagyok előtt tiszteleg, mint Roy Orbison és Elvis Presley. Amúgy filmekben is olykor felbukkant, nem véletlenül jó kapcsolatot ápolt David Lynch filmrendezővel, aki több munkáját is felhasznált a filmjeiben betétdalként. Színészként olyan filmekben szerepelt, mint a Keresztanya, a Bárányok hallgatnak, vagy a Twin Peaks Jöjj velem. Ami pedig a slágerét illeti, mert hogy sokan egy slágeres előadóként tartják számon, nem véletlenül, a videóklipjének köszönhetően lett népszerű ez a dal. Herb Ritz rendező munkája utcahosszal nyeri a legszexisebb vagy legerotikusabb videoklipek szavazásait. Ez nem a véletlen műve, ami klip ez a dalhoz készült, a fekete-fehérben forgatott videó, a dalszerző és a supermodel Helena Christensen főszereplésével valószínűleg tényleg minden idők egyik legerotikusabb videoklipje. Maga a szám nem lett különösebben sikeres 89-es megjelenésekor, de 2 évvel később a videó mindent megváltoztatott. A kívánság műsorokban égtek a telefonvonalak, a The Wicked Game pedig rövidesen a legtöbbet kért klip lett. Más videoklipekkel ellentétben Chris Isaak dalát, illetve a videoklipjét sosem fenyegette a betiltás, a videó ízléses erotikája átment a szűrőn, még úgy is, hogy mind Isaak, mind Christensen mesztelenül szerepel a legtöbb jelenetben. Felcsendül a dal, és sokak számára egyből beuglik a klipnek a képi világa. Wicked Game.

Egy aktuális dal, Shaggy, In the Summertime. Mert hogy pont élvezhetjük a nyarat, ráadásul a szabadtéri rendezvények szempontjából fontos, hogy esőre ne számítsunk, viszont ami gondot okozhat, az a nagy meleg, nem árt elővigyázatosnak lenni. Ma este 9 órától Bagosi koncert, de előtte a srácok ellátogatnak ide hozzánk a stúdióba, és lesz egy interjú, ezt lehet hallani, de a Facebook oldalunkon pedig élőben követni is. 1:45-re várjuk Bagosiékat ide a Sztár Rádió stúdiójába.

I took a pill in Ibiza, Mike Posner dalát hallhattuk, 9 óra 42 perc van, forró napok következnek. Nyilván van, hogy napközben némi gondot okoznak, felértékelődnek az árnyékos helyek, de van egy előnye is. Akár már reggel 5:30-kor egy szál pólóban indulhatsz munkába, vagy ha úgy tetszik éjjel 1-2 órakor egy szál pólóban sétálhatsz a parkban, esetleg megnézel egy koncertet,

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Közérdekű hirdetés következik. A helyi

0: gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Szemfeldi és Follow Me, 9 perc választ el 10 órától, ezúttal sincs változás, 10 órakor a Star Rádió legfrissebb híreit hallhatják. És akkor most ilyen délelőtti órákban jöhet az éjszakai égbolt, dalformájában nyilván Midnight Sky, Miley Cyrus.

0: Forgalomkorlátozások vannak a központban. Újabb dróntámadások történtek. Kikapott a házigazda a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ismét orosz dróntámadások voltak a román határ közelében. Tulcsán megye északi részében a lakókat a Roalert üzenetben figyelmeztették az esetleges becsapódások veszélyére. A katonai parancsnoksága térségbe küldte a román légierő egyik katonai helikopterét a légtér megfigyelésére. A riadót 4 óra 23 perckor fújták le, légtérsértés nem történt. Ma az anyanyelve vizsgával folytatódik a nyolcadikosok képességvizsgája a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók számára. A román vizsga hétfőn zajlott, a matematikát szerdán tartották. Az országos képességfelmérő vizsgára több mint 148 ezer nyolcadik osztályt végzett tanuló iratkozott fel, a vizsgákat 2956 vizsgaközpontban szervezik meg. Zajlanak a vasárnap estig tartó idei városnapok Székelyudvarhelyen. A városközpontban forgalomváltozások vannak. Ma délután 5 órától egy irányú lesz a Tamási Áron utca egy szakasza. A Veselényi Miklós utcai kereszteződéstől a jelzőlámpától a körforgalomig. Valamint a Sziget utcát is egyirányosítják a Kükülő szálloda előtti körforgalomtól az 1918. december 1-je utcai körforgalomig. Az egyirányosított utcákban az útszakasz mindkét oldalán lehet majd parkolni. A rendezvény teljes ideje alatt le lesz zárva a Mihály Eminescu, a Mihail Kogolnicianu, valamint a Park utca. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak majd be. Ma reggel óta le van zárva a Kossuth Lajos utca, a Márton Áron tér, a Városháza tér és a Szent Imre utcából sem lehet majd visszakanyarodni a Városháza tér irányába. A városközpont lezárása a ma esti koncert végéig tart, utána felszabadítják a forgalmat a Kossuth Lajos utcán és a Márton Áron téren. A Barátok temploma előtti nagy színpadon ma este 7 órától a No Sugar lép fel, este 9 órakor kezdődik a Bagossi Brothers Company koncertje. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, a csoportkör harmadik fordulójából újabb 6 meccs járt le. Az E csoportban a már csoport első Németország meglepetésre 2-1-re kikapott Ecuadortól, így a dél-amerikai csapat is tovább jutott a németek és a Curaçaót 2-0-ra verő elefántcsontpart mellett. Az F csoportban éjszaka Japán 1-1-et játszott Svédországgal, a csoport élén végző Hollandia pedig 3-1-re legyőzte a kieső Tunéziát. A japánok másodikok lettek a négyesben, a svédek is biztos továbbjutók. Hajnalban a D csoportban Paraguay gól nélküli döntetlent játszott Ausztráliával, a csoport első házigazda Egyesült Államok pedig az utolsó percekben meglepetésre kikapott 3-2-re a biztos kieső Törökországtól. Ausztrália a csoport második helyén jutott tovább. A meteorológusok szerint ma délelőtt már kánikula lesz térségünkben, csapadékot és megélénkülő széljárást egyáltalán nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 30-31 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Garcia és a The Greatest, vagyis a legnagyobb. Jó hír a kisebbeknek és a nosztalgiázni vágyóknak egyaránt az udvarhelyi napok alatt június 27-én és 28-án, vagyis szombaton és vasárnap ismét közlekedik a városban a kisvonat. A járatok délután 1 és este 9 óra között indulnak fél óránként a Küküllő szálloda melletti busz megállóból. Ha egy kellemes városnéző körre vágytok, érdemes felpattanni rá.

Az eredetét még a Smoke együttes ismertette meg, aztán az ezred forduló tájékán a csapat frontembere Chris Roman dolgozta át egy kicsit így regesített stílusban. 10 óra 37 perc van, forróságra készüljünk, hőségriadó van érvényben, és péntek is, a negyedik és egyben utolsó péntek ebben a hónapban. Ráadásul vár ránk a negyedik és egyben az utolsó, de ugyanakkor a legaktívabb hétvége is. Aztán majd jövő héttől jöhet a július, de addig hadd használjuk ki a szép időt, de és az ünnepi hétvégét.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be, egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.

Karol Maynard és Yves V. Hathaway-nek a régi slágere 2022-es ízesítéssel. 10 óra 49 perc van, úgyhogy eljött a búcs ideje mára és erre a hétre. Ha minden jól megy, hétfőn találkozunk. Addig is kellemes időtöltést, jó kikapcsolódást.

0: Forgalomkorlátozások vannak a központban. Újabb dróntámadások történtek. Kikapott a házigazda a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ismét orosz dróntámadások voltak a román határ közelében. Tulcsán megye északi részében a lakókat a Roalert üzenetben figyelmeztették az esetleges becsapódások veszélyére. A katonai parancsnokság a térségbe küldte a román légierő egyik katonai helikopterét a légtér megfigyelésére. A riadót 4 óra 23 perckor fújták le, légtérsértés nem történt. Ma az anyanyelve vizsgával folytatódik a nyolcadikosok képességvizsgája a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók számára. A román vizsga hétfőn zajlott, a matematikát szerdán tartották. Az országos képességfelmérő vizsgára több mint 148 ezer nyolcadik osztályt végzett tanuló iratkozott fel, a vizsgákat 2956 vizsgaközpontban szervezik meg. Zajlanak a vasárnap estig tartó idei városnapok Székelyudvarhelyen. A városközpontban forgalomváltozások vannak. Ma délután 5 órától egyirányú lesz a Tamási Áron utca egy szakasza. A Veselényi Miklós utcai kereszteződéstől a jelzőlámpától a körforgalomig. Valamint a Sziget utcát is egyirányosítják a Kükülő szálloda előtti körforgalomtól az 1918. december 1-je utcai körforgalomig. Az egyirányosított utcákban az útszakasz mindkét oldalán lehet majd parkolni. A rendezvény teljes ideje alatt le lesz zárva a Mihály Eminescu, a Mihail Kogolnicianu, valamint a Park utca. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak majd be. Ma reggel óta le van zárva a Kossuth Lajos utca, a Márton Áron tér, a Városháza tér és a Szent Imre utcából sem lehet majd visszakanyarodni a Városháza tér irányába. A városközpont lezárása a ma esti koncert végéig tart, utána felszabadítják a forgalmat a Kossuth Lajos utcán és a Márton Áron téren. A Barátok temploma előtti nagy színpadon ma este 7 órától a No Sugar lép fel, este 9 órakor kezdődik a Bagossi Brothers Company koncertje. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, a csoportkör harmadik fordulójából újabb 6 meccs járt le. Az E csoportban a már csoport első Németország meglepetésre 2-1-re kikapott Ecuadortól, így a dél-amerikai csapat is tovább jutott a németek és a Curaçaót 2-0-ra verő elefántcsontpart mellett. Az F csoportban éjszaka Japán 1-1-et játszott Svédországgal, a csoport élén végző Hollandia pedig 3-1-re legyőzte a kieső Tunéziát. A japánok másodikok lettek a négyesben, a svédek is biztos továbbjutók. Hajnalban a D csoportban Paraguay gól nélküli döntetlent játszott Ausztráliával, a csoport első házigazda Egyesült Államok pedig az utolsó percekben meglepetésre kikapott 3-2-re a biztos kieső Törökországtól. Ausztrália a csoport második helyén jutott tovább. A meteorológusok szerint ma délelőtt már kánikula lesz térségünkben, csapadékot és megélénkülő széljárást egyáltalán nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 30-31 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. A részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

seconds.

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music? Star reklám.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Forgalomkorlátozások vannak a központban. Újabb dróntámadások történtek. Kikapott a házigazda a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ismét orosz dróntámadások voltak a román határ közelében. Tulcsán megye északi részében a lakókat a Roalert üzenetben figyelmeztették az esetleges becsapódások veszélyére. A katonai parancsnoksága térségbe küldte a román légierő egyik katonai helikopterét a légtér megfigyelésére. A riadót 4 óra 23 perckor fújták le, légtérsértés nem történt. Ma az anyanyelve vizsgával folytatódik a nyolcadikosok képességvizsgája a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók számára. A román vizsga hétfőn zajlott, a matematikát szerdán tartották. Az országos képességfelmérő vizsgára több mint 148 000 nyolcadik osztályt végzett tanuló iratkozott fel, a vizsgákat 2956 vizsgaközpontban szervezik meg. Zajlanak a vasárnap estig tartó idei városnapok Székelyudvarhelyen. A városközpontban forgalomváltozások vannak. Ma délután 5 órától egy irányú lesz a Tamási Áron utca egy szakasza. A Veselényi Miklós utcai kereszteződéstől a jelzőlámpától a körforgalomig. Valamint a Sziget utcát is egyirányosítják a Kükülő szálloda előtti körforgalomtól az 1918. december 1-je utcai körforgalomig. Az egyirányosított utcákban az útszakasz mindkét oldalán lehet majd parkolni. A rendezvény teljes ideje alatt le lesz zárva a Mihály Eminescu, a Mihail Kogolnicianu, valamint a Park utca. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak majd be. Ma reggel óta le van zárva a Kossuth Lajos utca, a Márton Áron tér, a Városháza tér és a Szent Imre utcából sem lehet majd visszakanyarodni a Városháza tér irányába. A városközpont lezárása a ma esti koncert végéig tart, utána felszabadítják a forgalmat a Kossuth Lajos utcán és a Márton Áron téren. A Barátok temploma előtti nagy színpadon ma este 7 órától a No Sugar lép fel, este 9 órakor kezdődik a Bagossi Brothers Company koncertje. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, a csoportkör harmadik fordulójából újabb 6 meccs járt le. Az E-csoportban a már csoport első Németország meglepetésre 2-1-re kikapott Ecuadortól, így a dél-amerikai csapat is tovább jutott a németek és a Curaçaót 2-0-ra verő elefántcsontpart mellett. Az F-csoportban éjszaka Japán 1-1-et játszott Svédországgal, a csoport élén végző Hollandia pedig 3-1-re legyőzte a kieső Tunéziát. A japánok másodikok lettek a négyesben, a svédek is biztos továbbjutók. Hajnalban a D-csoportban Paraguay gól nélküli döntetlent játszott Ausztráliával, a csoport első házigazda Egyesült Államok pedig az utolsó percekben meglepetésre kikapott 3-2-re a biztos kieső Törökországtól. Ausztrália a csoport második helyén jutott tovább. A meteorológusok szerint ma délelőtt már kánikula lesz térségünkben, csapadékot és megélénkülő széljárást egyáltalán nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 30-31 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Tudod, miért jó színházbérletet venni?
2: Mert egy évadban 4 estére tartalmas, minőségi kikapcsolódást biztosítunk számodra.
1: Mert az általad választott ülőhelyet fenntartjuk neked mindegyik előadásra.
2: Mert így lényegesen olcsóbban jutsz 4 előadáshoz, mintha jegyeket vásárolnál.
1: A Tomcsa Sándor Színház 2026-27-es évadára szóló bérleteket az első kedvezményes periódusban június 22-től július 6-áig már 75 lejjebb beszerezheted.
2: Megvásárolható a jegypénztárban a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt.
1: A bérletes előadásokat az Udvarhely Néptánc műhely székhelyén, a Városi Mozi épületében játsszuk.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió.
11: Határidők. Állandóan csörgő telefon. Kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik.
12: Sztár délután a legnagyobb slágerek változatosan. Június 26-át írunk, és hát íme elérkezett a péntek, elérkezett a várva várt udvarhely napok. Habár a tegnap azért a kis pénteket jól megnyomták a Városi Parkban, mindenhol erről lehet olvasni, erről lehet fényképeket nézni és videókat bámulni. A Friday Rehab berobbantotta az idei városnapokat a Városi Park színpadán. Természetesen megnyitott a kapuit a borudvar is, és rengeteg mosolygos arcot lehet látni a fényképeken, amit a Városháza oldalán találtok meg. Ma viszont egy újabb nap van, és a mának kell, hogy élnünk, ahogy énekli a Bagosi Brothers Company is. Hangolódunk a koncertre, hangolódunk az interjúra. Ha minden igaz, akkor Gyergyó Szent Miklósról egyenesen ide a Sztár Rádió stúdiójába fog érkezni a zenekar egy óra múlva. Úgyhogy nagy izgalommal és szeretettel várjuk őket. Reméljük, hogy tudunk kezdeni majd egy óra múlva a beszélgetéssel. Ha bármilyen kérdésetek van, ötletetek, hogy mit lehetne kérdezni Bagosi Norbitól, vagy mit szeretnétek tudni róluk, akkor kérlek írjátok meg SMS-ben a 0757-57-51-71-es számra, akár a Sztár Rádió Facebook oldalán privátban is feltehetitek kérdéseiteket, de most már előre küldjétek el, és ha tudom, akkor majd beolvasom mindenképp. A mikrofonnál 17 óráig Bedő Erika. Éj a málak!

Ismerős dallamok, fél egyelőtt 4 perccel köszöntjük június 26-án a névnaposainkat. Kedves Pál és kedves János, ma titeket ünneplünk. A Pál az latin eredetű név, a János pedig héber görög latin eredetű. Mit írnak a pálokról? A név viselőinek sok eredeti és praktikus ötletük van. Kedvelik mások társaságát, a külsőségek fontosak számukra, adnak a környezetükben élők véleményére. És a Jánosokról annyit lehet tudni, hogy becsüli az élet apró örömeit, ez már önmagában elég is. A név viselői nyitottak, szeretnek olvasni, tanulni és különféle dolgokról elmélkedni. Nagyon intenzíven tudnak dolgozni, hogyha érdekli őket az adott terület és téma, de amint egyhangúságot tapasztalnak, érdeklődésüket elvesztik, és ez sokszor ahhoz vezet, hogy nem fejezik be, aminek neki láttak. Boldog névnapot kívánunk! Holnap a Lászlókat lehet köszönteni, minden Lacit üdvözlünk és puszilunk. Holnap után pedig Irén névnap lesz, 2 nap múlva pedig a Péterek ünneplik a név. Napjukat. Marics Peti, Ember Márk, Bras Bence és Királdi Marcell, a nagy sláger.

0: Rádióban, ami biztosan felpörget.
1: A legnagyobb nyári slágerek itt a Sztár délutánban. Tiesto és Avamax felvételével megyünk tovább pénteken. 27 Celsius fokot mutatnak már a hőmérők, udvarhelyen ma lesz 30 is, holnap 31, vasárnap 33, és képzeljétek, hétfőn 35 fokot is jósolnak a meteorológusok ide a térségbe, Székelyudvarhelyre, kedden 34, úgyhogy tényleg a fürdőruhákat tessék előkeresni, és irány a strand a következő napokban. A városi strandon várnak nagy szeretettel benneteket, közben ott van az ifi zóna, chill zone, és lehet jó finomakat enni, inni. Én szerintem a legjobb megoldás a nagy hőség elviselésére az, hogyha medencébe és vízbe húzódunk. Hozom a jó dalokat még 13 óráig, aztán nagy-nagy izgalommal várjuk a zenekart, és reméljük, hogy ide érnek. Mm.

0: Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
3: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
4: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.

0: Forgalomkorlátozások vannak a központban. Újabb dróntámadások történtek. Kikapott a házigazda a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ismét orosz dróntámadások voltak a román határ közelében. Tulcsán megye északi részében a lakókat a Roalert üzenetben figyelmeztették az esetleges becsapódások veszélyére. A katonai parancsnokság a térségbe küldte a román légierő egyik katonai helikopterét a légtér megfigyelésére. A riadót 4 óra 23 perckor fújták le, légtérsértés nem történt. Ma az anyanyelve vizsgával folytatódik a 8-osok képességvizsgája a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók számára. A román vizsga hétfőn zajlott, a matematikát szerdán tartották. Az országos képességfelmérő vizsgára több mint 148 ezer 8. osztályt végzett tanuló iratkozott fel, a vizsgákat 2956 vizsgaközpontban szervezik meg. Zajlanak a vasárnap estig tartó idei városnapok Székelyudvarhelyen. A városközpontban forgalomváltozások vannak. Ma délután 5 órától egyirányú lesz a Tamási Áron utca egy szakasza. A Veselényi Miklós utcai kereszteződéstől a jelzőlámpától a körforgalomig. Valamint a Sziget utcát is egyirányosítják a Kükülő szálloda előtti körforgalomtól az 1918. december 1-je utcai körforgalomig. Az egyirányosított utcákban az útszakasz mindkét oldalán lehet majd parkolni. A rendezvény teljes ideje alatt le lesz zárva a Mihály Eminescu, a Mihail Kogolnicianu, valamint a Park utca. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak majd be. Ma reggel óta le van zárva a Kossuth Lajos utca, a Márton Áron tér, a Városháza tér és a Szent Imre utcából sem lehet majd visszakanyarodni a Városháza tér irányába. A városközpont lezárása a ma esti koncert végéig tart, utána felszabadítják a forgalmat a Kossuth Lajos utcán és a Márton Áron téren. A Barátok temploma előtti nagy színpadon ma este 7 órától a No Sugar lép fel, este 9 órakor kezdődik a Bagossi Brothers Company koncertje. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, a csoportkör harmadik fordulójából újabb 6 meccs járt le. Az E-csoportban a már csoport első Németország meglepetésre 2-1-re kikapott Ecuadortól, így a dél-amerikai csapat is tovább jutott a németek és a Curaçaót 2-0-ra verő elefántcsontpart mellett. Az F-csoportban éjszaka Japán 1-1-et játszott Svédországgal, a csoport élén végző Hollandia pedig 3-1-re legyőzte a kieső Tunéziát. A japánok másodikok lettek a négyesben, a svédek is biztos továbbjutók. Hajnalban a D-csoportban Paraguay gól nélküli döntetlent játszott Ausztráliával, a csoport első házigazda Egyesült Államok pedig az utolsó percekben meglepetésre kikapott 3-2-re a biztos kieső Törökországtól. Ausztrália a csoport második helyén jutott tovább. A meteorológusok szerint ma délelőtt már kánikula lesz térségünkben, csapadékot és megélénkülő széljárást egyáltalán nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 30-31 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és...

aki ki összerak majd újra. Hoz egy holnapot neked, amit magaddal vihetsz a hosszú útra.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Terminálból, Terminálból, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
8: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: érvényes áron. Nézz be a Bethlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Egy óra után vagyunk 18 perccel, június 26-a van, és ezt a napot már Székelyudvarhely nagyon várta, hogy június 26-a legyen, mert akkor tudtuk, hogy udvarhelyi napok, és hogyha udvarhelyi napok, akkor Bagossy Brothers Company koncert este 9-től a főtéren. Nagyon örülök, mert hogy személyesen is köszönhetem itt a fiúkat a stúdióban, itt van Bagossy Norbi és Tatár Rata, sziasztok, üdvözlünk!
1: Szia, üdvözlünk a hallgatókat!
0: Na, hogy érzitek magatokat? Van-e meleg?
1: Nagyon jó.
0: Picit jobb az idő?
1: Gyergyóban is hasonló egyébként, szerintem a nyárban az a jó, hogyha meleg van, nem? Tehát nem hiszem, hogy szeretik az emberek a hűvösön, pont arról beszéltünk ezelőtt egy héttel, és itthon voltam, hogy Gyergyóban olyan hideg volt, tényleg fütöttek a házokba, és nem érkezett meg a nyár, de most már úgy gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy mindenhol Székelyföldön nyár van.
2: Így van, amúgy az most tökéletes hőmérséklet, amelyet tegnap Pestről érkeztünk, és azért ott pont annyival van melegebb, hogy az már nem feltétlenül a kellemes kategória.
0: Hát ott azért 34-5, ugye? De jövő héten itt is az lesz, arra már ti nem lesztek itt. Jól érzitek itthon magatokat? Tegnap érkeztetek haza, még azelőtt Kecskeméten volt koncertetek, ma már Udvarhely, holnap Tata, ha jól láttam.
1: Így van.
0: Hűha. Azért...
2: Jól vagyunk, köszönjük szépen. Hát elkezdődött a szezon, de szeretjük csinálni, úgyhogy ilyenkor jövünk, megyünk, utazunk, zenélünk, és a rock and roll szereke az.
0: Utoljára, amikor itthon koncerteztetek, vagyis mondjuk úgy, hogy Hargita megyében, ugye az a tavalyi Csillag az égen, Csíksomjai nagy koncert volt. Hát az volt az a nagy-nagy pillanat, ami utoljára itt volt a térségünkben. Rengetegen voltunk, szerintem az egy mérföldkő volt az életetekben. Hogyan éltétek meg, egy picit meséljetek arról, egy évvel ezelőtt, június közepén volt pont.
1: Ez egy olyan műsor volt, amelyet szerettünk volna úgy átadni a hazai közönségnek is, hogy egy különleges élmény legyen számukra is, és hát ehhez választottuk a Csíksomjai Nyerget, mint azt hiszem, hogy a székelységnek egy ikonikus helyszíne. Tehát adott volt a természeti környezet, szerettünk volna minél jobb hangzást, ezért bár nem tudtuk, hogy mekkora lesz a tömeg, hiszen ugye ez egy olyan rendezvény volt, amelynek a látogatása ingyenes volt. Mi úgy igyekeztünk, hogy 60 ezer embernek biztosan legyen jó minőségű hangzás és jó zenei élmény is. Aztán hát többen jöttek, de ennek csak örültünk, azt mondtuk, hogy elviseljük azt a minimális kritikát, amit esetleg emiatt fogunk kapni, és hát nem utolsó soron az időjárás is kedvezett, hiszen délután egy vihar pont elkerült egyébként. Igen. A hegynyerget, és szépen kisütött a nap, és tényleg olyan közegben kezdődhetett el az a koncert, amilyet mondjuk megálmodtunk magunknak, de mivel rengeteg faktor volt, ami beleszólt, ebben utolsó pillanatig nem lettünk biztosak abban, hogy sikerül-e mindez, amit mi szerettük volna, de hát a fennvaló gondolom nem véletlenül egyébként azon a helyszínen velünk volt, és számunkra és a visszajelzések számára is, és visszajelzések alapján is elmondható, hogy talán nem csak nekünk, hanem akik ott voltak, azoknak is életüknek egyik meghatározó alkalma és pillanata volt az a koncert.
0: Az biztos. És Csillag is volt az égen. Tehát én emlékszem, hogy olyan libabőrös voltam, amikor énekeltétek az Iszom a bor című dalt, és úgy körbenéztem, hogy tényleg a fenyvesek vesznek körül, tényleg Csillag van az égen, és szól hangosan ez a dal, ez felemelő volt, ezt soha nem fogjuk szerintem elfelejteni. Úgyhogy köszönjük nektek! És köszönjük azt is, hogy itt vagytok Székelyudvarhelyen. Nem tudom, van-e valamilyen emléketek már Székelyudvarhellyel kapcsolatban, hogyha eszetekbe jut ez a város, akkor mi jut elsőre eszetekbe?
1: Nagyon sok emlékünk van. Az első években a zenekar alakulása után sokat zenéltünk Udvarhelyen, először a G
0: Café. Az volt az első?
1: Az volt az első, vagy a G, nem tudom, ott igen, kettő is volt egy idő, nem tudom, melyik, hogy mi a Fentiben játszottunk.
0: Fenti, igen.
1: Nagyon tetszett, hogy volt egy kandaló, meg jó fejek voltak a tulajok, és először sikerült oda bemenedzselnünk magunkat, és talán kétszer is jártunk ott, sőt, még az egyik videóklipünknek egy részletét is forgattuk ott, az Éjjamának című dalnak a videóklipje, az egy ilyen klub turné keretében vettünk föl részleteket, és az egyik helyszín az pont a G volt, úgyhogy talán az volt az első, de játszottunk a sportpályán is egyszer, egy ilyen aszfaltos sportpályán.
0: Én arra emlékszem, hogy itt a központban, a Patkóban.
1: Patkóban is játszottunk legalább kétszer szerintem, illetve játszottunk még egy helyen az UF-nak a székházában. Igen,
0: lehet.
1: Ott is játszottunk.
0: Tehát akkor még az hány évvel ezelőtt volt?
1: Ez most egy új helyszín lesz, mert láttuk, hogy most már ott szólunk.
0: Most igen. Milyen érzés itthon koncertezni, Norbi? Azért ez biztos, hogy sokan felteszik ezt a kérdést, hogy itthon másabb koncertezni, mint Magyarországon, vagy ugyanolyan? Tehát van-e valamilyen más érzés benned például ma?
2: De összességben, hál' Istennek, a közönség az mindenhol jól fogad, úgyhogy mi jól érezzük magunkat, amikor a közönségnek tudunk zenélni. Azt gondolom, hogy az, hogy itthon játszunk, az már, tehát számunkra belsőleg biztos, hogy más. Egyrészt ritkán vagyunk a szezonban, ritkán tudunk itthon lenni, és mert ritkán koncertezünk ezen kívül, ezért számunkra lelkületileg tölt, és kiemelkedően fontos igazából. Tehát abszolút úgy készülünk mondjuk erre a napra, hogy ez egy ilyen különleges koncertje a mi idei évünknek. Úgyhogy várjuk nagyon.
0: Ilyenkor a turnézás azért megterhelő? Gondolom azért heti 2-3 koncert van, nem tudom, hogyan telnek az utazások. Össze vagytok azért szokva, 13 év, az mégiscsak 13 év már családként vagytok, de ki a legrosszabb utitás például? Van-e ilyen?
2: Nincs ilyen szerintem. Tényleg az van, hogy olyan rég utazunk együtt, hogy ez amúgy, tehát ilyen, nem is úgy mondom, hogy megszokva csináljuk, hanem ez a természetes. Tehát igazából nem is tudom, hogy ha nem ez, akkor hogy, vagy hogy máshogy. Úgyhogy ez abszolút jó. Amúgy odafigyelünk arra, hogy töltekezzünk, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most megállás nélkül hétfőtől vasárnapig megy az üzem, hanem ebbe mindenféle munka benne van, tehát van a kreatív rész, van az alkotó rész, van az ötletelős rész, van tényleg a turnébuszos, meg a koncertezős, meg az interjúzós része, és azon kívül tényleg azért odafigyelünk, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani a színpadon, azért kialakult ez már az évek alatt.
0: Azt azért ugye tudjuk, hogy Norbi a frontember, ugye az alapítótag, de egy adottság frontembernek is lenni. Megkérdezem, hogy Norbi jó frontember? Te annak tartod-e őt, és te annak tartod-e magadat?
1: Természetesen annak tartom őt, és én úgy gondolom, hogy minden zenekarban az egy nagyon fontos pozíció, a frontemberség, tehát maga a frontembernek a kiállása, a kommunikáció a közönséggel, valahogy úgy kell képzelni egy zenekari produkciót szerintem élőben, mint egy ilyen éket, vagy egy háromszöget, amelyik így megy előre, és kell legyen ennek egy csúcsa, ahová a fókusz, úgy, mint a zenekari energiának a fókusza is rajta keresztül megy át, és ugyanakkor a kommunikációban is fontos, hogy tudjanak rá figyelni a közönség részéből, és hát ilyen szempontból Norbi megfelelt erre a Fischer de Postra, hogy így mondjuk, úgyhogy már az alapításkor is nem, és jól választottunk.
0: Azért nézünk a sarokba, csak azért mondjuk a Facebookozóknak, hogy azért itt lapul Bagosi Laci is, Norbi testvére, úgyhogy igen, majd a végén ide kell hívjunk.
2: Dolgozik a háttérben.
0: Ma is dolgozik, látod, ő már most dolgozik. Beszéljünk egy picit a dalokról. Biztos vagyok benne, hogy van kedvenc Bagosi dal nektek is, számotokra. Mindenkinek kell legyen egy olyan zenéje a repertoárból, ami a szívéhez a legközelebb áll. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy számotokra melyik az, ha egyet kellene mondanotok.
2: Én azt gondolom amúgy, hogy mindig változik ez, tehát és ez általában a számomra az szokott lenni, ami a legújabb. Éppen mondjuk azok, amik még ki sincsenek adva, és még senki nem hallhatta őket, mondjuk annyira új. De összességében nem tudom, az új lemezről most amúgy játsszuk a Köszönök minden című dalunkat, az például eszembe jutott, hogy az egy...
0: Az jó lett.
2: Azt szeretem, az egy kedves dal. Jó, úgy érzem, hogy jó lett a fogalmazás benne.
0: Igen. Jó a mondani valója.
1: Hasonlóan érzünk ezekkel kapcsolatban, tehát mindig egy picit az új dalok azok, amelyek, most nem azt mondom, hogy közel állnak a szívünkhöz, de azok vannak még így közelebb, és nekem meg a Zuhanás a kedvencem az új lemezről.
0: Elő van készítve, úgyhogy azzal fogjuk zárni a beszélgetést. A tizenéjitek mire gyógyszer szerintetek nekünk hallgatóknak? Mi az üzenete a legtöbb dalnak, egy a téma nagyjából, vagy mindig más és másról írtok, ami aktuális bennetek például, mint érzés?
2: Ez amúgy én személy szerint remélem, hogy mindenre egy picit tud hatással lenni. Azt gondolom, hogy a zene összességében az tényleg olyan, hogyha a jókor talál be a jó helyen, akkor ki tudja váltani a megfelelő hatást, és azt gondolom, hogy olyanok a zenéink, vagy a szövegeink, hogy elég sok mindenre felhúzható és partner.
1: Jó útra való azért.
2: Az jó.
0: Ez biztos.
2: Igen, ez.
1: Keserűség, egy pici keserédesség, egy pici vidámság, minden,
0: igen,
1: ami
0: igen, és mindenféle ritmusú dal is van, tehát mikor milyen hangulatban vagyunk. Mi inspirál, amikor dalszöveget írsz, vagy mi foglalkoztat, kérdezzem így, most például egyéb foglalkoztat, mint 10 évvel ezelőtt?
2: Remélem, hogy egy picit igen. Tehát azt gondolom, hogy, ahogy telnek az évek, mindig egy picit másabb az ember. Érik, változik, és szerintem máshogyan fogalmazom meg ugyanazokat a dolgokat, amik foglalkoztattak régen. És azt gondolom, hogy engem mindig is, nem tudom, az élet ilyen megválaszolhatatlan kérdései foglalkoztattak. Ugye ez pont elég egy életöltőre, hogy az ember gondolkozzon rajta. Gondolkodni szeretek, nem feltétlenül kell jussak valamerre, de maga a megfogalmazása vagy a kérdésnek a megközelítése valószínűleg változik az évek folyamán, és remélem, hogy ez érződik a zenénken is.
0: Pont azt akartam mondani, nagyon sok dal elgondolkodtató. Én sokat elmélkedek, amikor hallgatom tényleg videóklipek, azért van forgatva Magyarországon is, van forgatva bőven itthon is, Erdélyben. Kedvenc helyszín, amit kiemelnétek itthon legalább. Ott volt a Balaton, ott volt Budapest, de itthon azért több klip készült, nem?
1: Igen, ennek többféle oka is lehet adott esetben. Lehet az is, hogy épp milyen fázisban vagyunk, hogy hol tartózkodik mondjuk a zenekar tagságának nagy része. Hogyha itthon is arra van, akkor lehet, hogy egy itthoni helyszínt választunk, vagy egy vásárhelyit, mert ugye a videoklippeknek szinte az összes videoklipet a marosvásárhelyi kollégáink, barátaink, a What's in the Box stúdió készíti, és gyakorlatilag ezek aztán van, amikor a téma kéri a helyszínt, és olyankor akkor választjuk ki. Szerintem itthoniakból nyilván szeretjük, hogyha kicsit kint vagyunk a természetben, én úgy gondolom.
0: Gyergyói medence? Hegyek?
1: Voltunk mi a Hargitán is igazából.
0: Igen, forgattatok ott is, igen. Van a dalszövegben, hogy a medve nem játék. Hogy van? Pedig tudom, Miklóson nem játék, a medve nem táncol, csak ül és vár. Na, várta benneteket valamelyik klipforgatáson. Most azért elég nagy bajuk van.
1: Forgattunk egy medvelesen is, pont ezt ennek a dalnak az akusztikus verzióját, és ott a medve ott sétál a medveles előtt, hogy igen.
0: Most rengeteg riasztás volt itt udvarhelyszéken, úgyhogy reméljük ma este nem fog bejönni, mert itt a központban szokott járkálni az elmúlt napokban. De egyébként jó, a balatonos klippeitek is, a budapesti, tehát azok rendben vannak, most azok inkább nyáriasabbak, ugye, ott a vízparton.
2: Na, mindenféle van, hál' Istennek, igen, igazából szerintem elég nagy kört bejárunk úgy ezzel kapcsolatban, és akkor mindig tekintgetünk előre, csináljuk.
0: Mi alapján állítottátok össze a setlistet például már? Azért sokat szoktátok, gondolom, törni a fejeteket egy-egy nagyobb koncert előtt, hogy melyek legyenek azok a dalok, amelyek biztos, hogy felcsendülnek, nyilván az összeset nem lehet előadni.
2: Igen, amúgy hál' Istennek most már múltkor összeszámoltuk, hogy elég sok dalunk van, és most már az a helyzet, hogy hát 50 plusz, ugye, kb. Vagy 50 körül? 70 is lehet igazából. Van sok tényleg, és most már ugye az a fennállás, vagy az a helyzet, hogy akkor tényleg ki kell választanunk, hogy mi az, ami belekerült egy adott repertoárba. A keretet azt összeállítottuk év elején, ezt azért már egy pár éve így szoktuk, és a benne levő tartalmat rotáljuk és forgatjuk, azt szerint, hogy számunkra is, és a közönség számára is legyen változatos. Nagyon sok helyszínen egészen távolra elkísérnek bennünket rajongók, hál' Istennek, tehát tényleg az első sorokban vannak olyan ismerős arcok, akik mindenhol ott vannak, úgyhogy számunkra is legyen változatos, számunkra is. Van egy pár dal, ami nyilván anélkül nem mehet le, hogy eljátszanánk. Amúgy ennyi, becsempésztünk egy olyan dalt a mai műsorban, amit most már tök rég nem játszottunk, nem árulom el, hogy tényleg igazából próbáljuk extrává varázsolni.
0: Kíváncsi vagyok így a koncertes élményeitekre, hogy hogyan készültök fel egy koncertre, már csak azért is, hogy aki ma ellátogat a főtérre, az kicsit jobban ismerjen benneteket a koncert alatt, hogy hogyan készültök fel például a mai koncertre, van-e bármilyen rituálé? Aztán, hogy mi a kedvenc pillanatotok koncert közben, ha kiemelhetnétek egyet, és a harmadikat majd elmondom, amikor ezt elmondtátok.
1: Én szerintem nincs különösebb felkészülése egy általános nyári koncertre. Azt gondolom, hogy most pont egy jó időpontban van ez a koncert olyan szempontból, hogy már elindult a szezon annyira velünk, hogy megint úgymond visszarázódtunk a folyamatos zenélésbe, és az ad egy könnyedséget, egy olyan színpadi jelenlétet, amikor jobban tudunk fókuszálni arra, hogy kifele. Tehát akkor nem kell annyira, akkor hogy is volt ez, meg hogy figyeljek oda a témákra, hanem megint visszatért az elmúlt évekből a rutin, és És én személy szerint nagyon szeretem azt, amikor már így érzem, hogy így bejátszottuk úgymond a repertoárt, és mai estén pedig pont egy olyan setlist van, amelyet azt hiszem egyszer játszottunk már a héten, és nagyon jól működik, és mondtuk, na, akkor ezt kell utvarra is vigyük, mert ez tényleg a jelen pillanatban az idén játszott repertoárak közül tényleg a legütősebbnek bizonyult számunkra, és hát úgy vettük észre, hogy a közönség számára is.
0: És akkor a harmadik kérdésem az lenne, hogy amikor lejösszök ma Udvarhelyről a színpadról, akkor mi az az érzés, amiből meg tudjátok állapítani, hogy na, ez egy jó koncert volt. Mi kell ehhez?
2: Amúgy szerintem azt már közben meg tudjuk érezni, hogy jó pillanatban vagyunk, vagy jó a közönség, mi is jól érezzük magunkat. Amúgy ugye hozzá kell tenni, hogy általánosságban jól érezzük magunkat a színpadon, de mindig el tudunk kapni egy-egy plusz ilyen, nem tudom, ilyen felemelő érzést.
1: Alapvetően nagyon pozitívak vagyunk a mai koncerttel kapcsolatban. Nagyon vártuk, szeretünk itthon játszani, és az elmúlt évek székelyföldi koncertje, ugye Gyergyóba, Szentgyörgyi Tusnádon, meg itt játszottunk, most ez itt lesz, tehát ilyen klasszikus bagosi koncertek az elmúlt 3-4 évben csak ezen a helyszínen voltak, és mindegyik különlegesen jó élmény volt, úgyhogy ugyanezt feltételezzük a mai.
0: Biztos vagyok benne,
1: a közönség
0: nem fogtok
1: biztos
0: csalódni.
1: Tökéletes lesz, mi meg oda tesszük, amit lehet.
0: Biztos vagyok benne. Nyárára még valami nagyobb projekt, nem is, hogy csak nyárára, hanem idénre úgymond, azért ugye tavaly is szerveztetek ilyen balatonos minifesztivált, bagosi minifesztivált piknikkel egybekötve.
1: Igen, tehát hogyha nem is nagyobb projekt, de számunkra nyilván fontos és számunkra nagy projekt. Ugye elmarad az Egyfest az idén, és mi egy udvarnak voltunk, a házigazdája, múzeum udvarnak, és a Folk udvar szervezői megkerestek bennünket, hogy nem-e fúzionálnánk, és akkor csináljunk egy ilyen közös mini fesztivált ott a múzeum udvarán. Mi boldogan mondtunk igent, szerencsére volt egy olyan anyagi keretünk, amit erre rá tudtunk a sajátunkból szánni, illetve szerencsére vannak olyan barátaink, akik jutányos áron eljönnek zenélni az udvarba, és ennek a hétvégének az lett a neve, hogy Folk and Roll Weekend. Július 31. augusztus 2 között lesz majd Gyergyóban. Egy szerintem nagyon jó hangulatú, alapvetően népzenével, illetve amit mi mellé tudunk tenni, az pedig olyan könnyűzenei programok, amik egy pici színpadon tűztál mellett egy ilyen nagyon hangulatos tábortüzes hangulat, és természetesen mi magunk is fel fogunk lépni, nem klasszikus bagosi felállásba vagy dalokkal, de közreműködünk a barátaink zenekarába, illetve mi magunk is fogunk zenélni a színpadon, tehát lesz bőven bagosiban rész, de nem a megszokott módon.
0: Tehát akkor pótoltátok az Egyfestet valamilyen szinten?
1: Hát nem, az Egyfestet nem is, de úgy szerettük, hogy van a nyár elején, nyár közepén egy vagány zenei, kulturális, gasztronómiai rendezvény Gyergyóba, és nem tudjuk, hogy mi lesz majd a jövő, nem is szándékozunk erőteljesen mi ebben gondolkodni, de úgy gondoltuk, hogy egyennyivel lehet talán hidat képezni a majdani fesztiválok vagy rendezvények felé, és akkor mi ebben partnerek voltunk, és azok leszünk ezután is.
0: Magyarországon még valamilyen terv, cél idénre. Ti egyébként ott éltek, nem? A Balaton környékén?
2: Hát is, ilyen két lakiságot csinálunk, ugye Isten igazából.
0: Hányódtok?
2: Hát igen,
1: kicsit. Már nem annyira.
2: Igen, már nem annyira hányódós, de összességben utazunk sokat. A Budapest Parkban csinálunk augusztus végén egy hétnapos koncertsorozatot. Egyik nap egy sima, tehát egy szokványos, klasszikus felállású, de kiemelt Bagossi Brothers Company koncert, másnap meg ami a Csíksomlyó Nyerekben is elhangzott, Csillag az égen című projektünket adjuk elő, kicsit megváltoztatva azt, oda is csempészünk extrákat, szóval ez egy ilyen hétvégés, beköltözünk a Budapest Parkba Budapesten, ez még egy ilyen kiemelt esemény lesz idén nekünk a nyáron.
0: Az is jó lesz, az egy pici szabadság, kirándulás, ilyenkor nyaralás belefér-e, vagy nem, azt majd inkább
2: belefértetjük, bele, igazából.
1: Azért van.
2: Így van.
1: Minden hónapban szinte egy üres hét, amikor pont ilyennel lehet játszadozni.
0: Itt lesznek este a gyergyóiak? Család, barátok kísérnek-e el? Mellettetek lesznek-e? Csápolnak-e majd?
2: Biztos vagyok benne, hogy
1: igen.
2: Abszolút.
0: Én láttam posztokat egyébként, hogy autóbuszokat indítanak Gyergyóból, úgyhogy, úgyhogy én szerintem itt nagyon sok gyergyói lesz ma este.
2: Így legyen.
0: Utolsó kérdésként azt tenném fel, hogy Hogy sikerült két lábbal a földön maradnotok, hogy nem szálltatok el tényleg ennyi siker után és ilyen koncertek után? Két aréna, Budapest Park, Somlyói Nyereg, azért letettetek elég sok mindent az asztalra.
1: Hát az, hogy két lábbal a földön maradtunk, ezt talán nem mi kell megítéljük.
0: De én megítéltem.
1: A kérdésből és azt próbáljuk feltételezni, hogy te ezt látod rajtunk.
0: Ezt látom.
1: Köszönjük igazából Norbi neked, hogy sikerült a földön maradni, hogy át is adjam a labdát.
2: Ajajajaj. Nem, én azt gondolom, hogy amúgy, hogyha minden a megfelelő időben történik, és fokozatosan, akkor mi bentről nem tehát mi nem éreztünk soha nem hirtelen nagy változásokat, amire úgy kellett volna reflektáljunk, ahogy nem tettük. Tehát igazából tényleg minden ilyen természetesen folyt előre. Nyilván munkával, de hogy szeretünk zenélni, és azért dolgozunk, hogy minél többet zenéhessünk, meg együtt csináljuk barátként, családként, és igazából ezen vagyunk rajta is, hogyha ez így halad, akkor az tök jó.
1: Nyilván jó érzés megélni olyan pillanatokat, amelyekről álmodoztunk, vagy talán jó. Is álmodoztunk, de hogy ezt inkább úgy éljük meg, mint egy hálaként az élettel szemben is, és próbáljuk amúgy a hétköznapokat normálisan élni.
0: Hát nagyon hálásak vagyunk, értetek tényleg, tehát a zenéken keresztül is. Aki ismer engem, az tudja, hogy ha műsorvezető vagyok délutánonként, akkor biztos egy bagos ide legalább felcsendül a Sztár Rádióban, úgyhogy nagyon nagy rajongó is vagyok. Az egyik szlogenem az is, hogy csak a nap felé.
2: Nagyon jó.
0: Igen, úgyhogy igen, nagyon hálásak vagyunk, értetek, és maradjatok mindig ilyenek, tényleg. Bármikor várunk vissza ide Székelyudvarhelyre, és mi is megyünk nyilván Magyarországra a koncertekre.
1: Köszönjük szépen.
0: Már csak egy dolog maradt, picit motiváljátok a rádióhallgatókat, Facebook nézőket, hogy miért jöjjenek a koncertre, és hogy jöjjenek a koncertre, ehhez pedig Lacit is kérjük ide, legalább egy integetésre, ha már itt vagy.
1: Nem
0: úszol meg. Elsi,
2: tényleg.
1: Mondd be, Laci.
3: Én is üdvözlöm a rádióhallgatókat, hogyha már itt meg ezt mondják, ha nem látszom?
1: Így látszom.
3: Nézem magamat, ja,
2: ott azaz, ne, aha,
1: Norbi,
2: gyere, így a tessó.
1: Azaz.
3: Egyrészt voltak éppen ez lesz idén az egyetlen bagosi koncert itt Székelyföldön, úgyhogy én nem hagynám ki, nem is fogom. Úgyhogy jöjjön mindenki. Különösen az apa fejek amatőr jégkorong csapatát mindenképp várjuk a közönség soraiba.
2: Ez király.
0: Köszönjük, Laci! Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és akkor még egy picit lazuljatok, hogy a tehetitek a koncert előtt. Találkozzunk este 9 órakor a főtéren. Jön a zuhanás, azt mondtátok, ezt szeretnétek meghallgatni. Ezzel zárjuk a beszélgetést. Sok sikert a továbbiakban.
2: Köszönjük szépen. Szépen.

0: Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
2: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Jól van az úgy, énekelte a Bagosi Brothers Company, és amikor lejárt a műsor, akkor Norbi mondta nekem itt az előtérben, hogy ó, tényleg elfelejtettem mondani, hogy nekem az egyik kedvenc dalom a Jól van az úgy, úgyhogy megígértem neki, hogy majd bejátszom a következő percekben. Hangolódunk a koncertre, a fiúk már elmentek, és nagy örömmel fogadtuk őket itt a stúdióban. Tényleg egy fantasztikus érzés volt velük beszélgetni, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy idejébe foglalja el a helyét a főtéren. Láttam, hogy szerelik a kivetítőket is, úgyhogy egy nagy-nagy kivetítőn is lehet majd követni azt, ami történik a színpadon. Este 9-kor fogunk ott találkozni. Mi pedig most elmegyünk, és a Városháza Szent István terméből fogjuk élőben közvetíteni a Pro Urbe díjátadót. 3 órakor kezdődik, egy képzőművész, egy történész és egy közösségépítő székelyudvarhelyi személy fog ebben a kitüntetésben részesülni. Oda is várnak mindenkit szeretettel erre az ünnepi eseményre. A Facebook oldalon pedig láthatjátok majd esetleg online is ezt a díjátadót, hogyha véletlenül nem tudtok eljönni, mert még dolgoztok, de aztán a munkát félretéve este lehet bulizni, táncolni, koncertezni és városnapokon részt venni. Legközelebb hétfőn fogunk találkozni, akkor jövök a Sztár délutánnal, addig is mindenkinek kellemes hétvégét, találkozzunk az udvarhelyi napokon, én Bedő Erika voltam. Sziasztok!

0: Új miniszterelnök jelöltet támogat az RMDS. Rendkívüli hőség várható. Befejeződik a csoportkör a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Siegfried Muresan európai parlamenti képviselő lesz a PNL, az USZERE és az RMDS miniszterelnök jelöltje. A három politikai alakulat kész ismét közösen kormányozni a PSD-vel, de csak olyan kabinetben, amelyet nem Sorin Grindeanu vezet. Sajtóértesülések szerint a Nemzeti Liberális Párt vezetése ma egy olyan politikai megállapodásról is tárgyalt, amely visszaállítaná a kormányzati rotáció rendszerét. A tervek szerint 2027 áprilisáig egy PNL-USZERE-RMDS koalíció irányítaná az országot Siegfried Muresan vezetésével, ezt követően pedig a PSD venni át a kormány fői tisztséget. Csak engedéllyel lehet kereskedelmi célra gombát és erdei gyümölcsöt gyűjteni. A Hargita megyei környezetőrség közleményben arra figyelmeztet, hogy a gombák és erdei gyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag a 410/2008-as számú környezetvédelmi miniszteri rendelet előírásainak megfelelően kiadott engedély alapján az abban jóváhagyott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. A védett fajok gyűjtése tilos, a gyűjtés nem veszélyeztetheti a fajok természetes megújulását és a természetes élőhelyeket. Arra kérik a gombászokat és a gyümölcsszedőket, hogy tartsák tiszteletben a védett természeti területeken érvényben lévő természetvédelmi intézkedéseket. Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén. A meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani. Az előrejelzések szerint 33 és 37 Celsius fokok közötti csúcshőmérsékletek várhatók, a hőmérséklet páratartalom index helyenként meghaladja a kritikus 80 egységes küszöbértéket. A meteorológiai szolgálat szerint egész Erdélyben rendkívüli hőség várható, a nappali maximumok 35 és 38 Celsius fok között alakulnak. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság ma este és a hétvégén befejeződik a csoportkör. Az I csoportban ma 22 órától Norvégia, Franciaország és Szenegál Irak összecsapások lesznek. Éjszaka 3 órától a H csoportban a zöldfoki szigetek Szaúd-Arábia és az Uruguay-Spanyolország mérkőzések lesznek, míg a G-ben Egyiptom Iránnal, Belgium pedig Új-Zélanddal játszik. Holnap évfélkor rendezik az L csoport két utolsó meccsét, az Anglia-Panama és a Horvátország-Gána találkozókat. Vasárnapra virradóra 14:30-kor lesznek a K csoport meccsei, a Kolumbia-Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság-Üzbegisztán találkozók. Hajnali 5-től pedig az Algéria-Ausztria és a Jordánia-Argentína mérkőzéseket játsszák le, utóbbinak Kovács István lesz a játékvezetője. Ma délutánra és egész hétvégére erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék egyáltalán nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 30 fok felett alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Jelen, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Le-

0: Budapesti stílus. Nagy kedvencem. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ru honlapunkat. Hadnagy Via Color. Minőség megbízható.

0: Új miniszterelnök jelöltet támogat az RMDS. Rendkívüli hőség várható. Befejeződik a csoportkör a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Siegfried Muresan európai parlamenti képviselő lesz a PNL-é, az USZERÉ és az RMDS miniszterelnök jelöltje. A három politikai alakulat kész ismét közösen kormányozni a PSD-vel, de csak olyan kabinetben, amelyet nem Sorin Grindeanu vezet. Sajtóértesülések szerint a Nemzeti Liberális Párt vezetése ma egy olyan politikai megállapodásról is tárgyalt, amely visszaállítaná a kormányzati rotáció rendszerét. A tervek szerint 2027 áprilisáig egy PNL-USZERÉ-RMDS koalíció irányítaná az országot Siegfried Muresan vezetésével, ezt követően pedig a PSD venné át a kormányfői tisztséget. Csak engedéllyel lehet kereskedelmi célra gombát és erdei gyümölcsöt gyűjteni. A Hargita megyei környezetőrség közleményben arra figyelmeztet, hogy a gombák és erdei gyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag a 410/2008-as számú környezetvédelmi miniszteri rendelet előírásainak megfelelően kiadott engedély alapján az abban jóváhagyott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. A védett fajok gyűjtése tilos, a gyűjtés nem veszélyeztetheti a fajok természetes megújulását és a természetes élőhelyeket. Arra kérik a gombászokat és a gyümölcsszedőket, hogy tartsák tiszteletben a védett természeti területeken érvényben lévő természetvédelmi intézkedéseket. Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén. A meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani. Az előrejelzések szerint 33 és 37 Celsius fokok közötti csúcshőmérsékletek várhatók, a hőmérséklet páratartalom index helyenként meghaladja a kritikus 80 egységes küszöbértéket. A meteorológiai szolgálat szerint egész Erdélyben rendkívüli hőség várható, a nappali maximumok 35 és 38 Celsius fok között alakulnak. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság ma este és a hétvégén befejeződik a csoportkör. Az I csoportban ma 22 órától Norvégia, Franciaország és Szenegál Irak összecsapások lesznek. Éjszaka 3 órától a H csoportban a zöldfoki szigetek Szaúd-Arábia és az Uruguay-Spanyolország mérkőzések lesznek, míg a G-ben Egyiptom Iránnal, Belgium pedig Új-Zélanddal játszik. Holnap évfélkor rendezik az L csoport két utolsó meccsét, az Anglia-Panama és a Horvátország-Gána találkozókat. Vasárnapra virradóra 14:30-kor lesznek a K csoport meccsei, a Kolumbia-Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztán találkozók. Hajnali 5-től pedig az Algéria-Ausztria és a Jordánia-Argentína mérkőzéseket játsszák le, utóbbinak Kovács István lesz a játékvezetője. Ma délutánra is egész hétvégére erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék egyáltalán nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 30 fok felett alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben a 400 gramos Milbona Butter Cheese szeletelcsajt 11,49 bani, a 0,75 literes Allini Prosecco DOC Rosé habzóbor 17,99 bani, és a mangó darabja 4,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: építés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsel egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
11: Hey!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés hőse megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?

0: 1001-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Új miniszterelnök jelöltet támogat az RMDS. Rendkívüli hőség várható. Befejeződik a csoportkör a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Siegfried Muresan európai parlamenti képviselő lesz a PNL, az USZERÉ és az RMDS miniszterelnök jelöltje. A három politikai alakulat kész ismét közösen kormányozni a PSD-vel, de csak olyan kabinetben, amelyet nem Sorin Grindeanu vezet. Sajtóértesülések szerint a Nemzeti Liberális Párt vezetése ma egy olyan politikai megállapodásról is tárgyalt, amely visszaállítaná a kormányzati rotáció rendszerét. A tervek szerint 2027 áprilisáig egy PNL-USZERÉ-RMDS koalíció irányítaná az országot Siegfried Muresan vezetésével, ezt követően pedig a PSD venni át a kormányfői tisztséget. Csak engedéllyel lehet kereskedelmi célra gombát és erdei gyümölcsöt gyűjteni. A Hargita megyei környezetőrség közleményben arra figyelmeztet, hogy a gombák és erdei gyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag a 410/2008-as számú környezetvédelmi miniszteri rendelet előírásainak megfelelően kiadott engedély alapján az abban jóváhagyott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. A védett fajok gyűjtése tilos, a gyűjtés nem veszélyeztetheti a fajok természetes megújulását és a természetes élőhelyeket. Arra kérik a gombászokat és a gyümölcsszedőket, hogy tartsák tiszteletben a védett természeti területeken érvényben lévő természetvédelmi intézkedéseket. Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén. A meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani. Az előrejelzések szerint 33 és 37 Celsius fokok közötti csúcshőmérsékletek várhatók, a hőmérséklet páratartalom index helyenként meghaladja a kritikus 80 egységes küszöbértéket. A meteorológiai szolgálat szerint egész Erdélyben rendkívüli hőség várható, a nappali maximumok 35 és 38 Celsius fok között alakulnak. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság ma este, és a hétvégén befejeződik a csoportkör. Az I csoportban ma 22 órától Norvégia, Franciaország és Szenegál Irak összecsapások lesznek. Éjszaka 3 órától a H csoportban a zöldfoki szigetek Szaúd-Arábia és az Uruguay-Spanyolország mérkőzések lesznek, míg a G-ben Egyiptom Iránnal, Belgium pedig Új-Zélanddal játszik. Holnap évfélkor rendezik az L csoport két utolsó meccsét, az Anglia-Panama és a Horvátország-Gána találkozókat. Vasárnapra virradóra 14:30-kor lesznek a K csoport meccsei, a Kolumbia-Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztán találkozók. Hajnali 5-től pedig az Algéria-Ausztria és a Jordánia-Argentína mérkőzéseket játsszák le, utóbbinak Kovács István lesz a játékvezetője. Ma délutánra is egész hétvégére erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék egyáltalán nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 30 fok felett alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben a 400 gromos Milbona Buttercheese szeletelcsajt 11,49 bani, a 0,75 literes Allini Prosecco DOC rozé habzóbor 17,99 bani, és a mangó darabja 4,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Tudod, miért jó színházbérletet venni?
3: Mert egy évadban 4 estére tartalmas, minőségi kikapcsolódást biztosítunk számodra.
2: Mert az általad választott ülőhelyet fenntartjuk neked mindegyik előadásra.
3: Mert így lényegesen olcsóbban jutsz 4 előadáshoz, mintha jegyeket vásárolnál.
2: A Tomcsa Sándor Színház 2026-27-es évadára szóló bérleteket az első kedvezményes periódusban június 22-től július 6-áig már 75 lejjért beszerezheted.
3: Megvásárolható a jegypénztárban a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt.
2: A bérletes előadásokat az Udvarhely Néptáncműhely székhelyén, a Városi Mozi épületében játsszuk.
4: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
5: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

marad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy alambéria.ro oldalon.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Reklámot hallott.

0: Új miniszterelnök jelöltet támogat az RMDS. Rendkívüli hőség várható. Befejeződik a csoportkör a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Siegfried Muresan európai parlamenti képviselő lesz a PNL-é, az USZERÉ és az RMDS miniszterelnök jelöltje. A három politikai alakulat kész ismét közösen kormányozni a PSD-vel, de csak olyan kabinetben, amelyet nem Sorin Grindeanu vezet. Sajtóértesülések szerint a Nemzeti Liberális Párt vezetése ma egy olyan politikai megállapodásról is tárgyalt, amely visszaállítaná a kormányzati rotáció rendszerét. A tervek szerint 2027 áprilisáig egy PNL-USZERÉ-RMDS koalíció irányítaná az országot Siegfried Muresan vezetésével, ezt követően pedig a PSD venné át a kormányfői tisztséget. Csak engedéllyel lehet kereskedelmi célra gombát és erdei gyümölcsöt gyűjteni. A Hargita megyei környezetőrség közleményben arra figyelmeztet, hogy a gombák és erdei gyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag a 410/2008-as számú környezetvédelmi miniszteri rendelet előírásainak megfelelően kiadott engedély alapján az abban jóváhagyott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. A védett fajok gyűjtése tilos, a gyűjtés nem veszélyeztetheti a fajok természetes megújulását és a természetes élőhelyeket. Arra kérik a gombászokat és a gyümölcsszedőket, hogy tartsák tiszteletben a védett természeti területeken érvényben lévő természetvédelmi intézkedéseket. Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén. A meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani. Az előrejelzések szerint 33 és 37 Celsius fokok közötti csúcshőmérsékletek várhatók, a hőmérséklet páratartalom index helyenként meghaladja a kritikus 80 egységes küszöbértéket. A meteorológiai szolgálat szerint egész Erdélyben rendkívüli hőség várható, a nappali maximumok 35 és 38 Celsius fok között alakulnak. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság ma este, és a hétvégén befejeződik a csoportkör. Az I csoportban ma 22 órától Norvégia, Franciaország és Szenegál Irak összecsapások lesznek. Éjszaka 3 órától a H csoportban a zöldfoki szigetek Szaúd-Arábia és az Uruguay-Spanyolország mérkőzések lesznek, míg a G-ben Egyiptom Iránnal, Belgium pedig Új-Zélanddal játszik. Holnap évfélkor rendezik az L csoport két utolsó meccsét, az Anglia-Panama és a Horvátország-Gána találkozókat. Vasárnapra virradóra 14:30-kor lesznek a K csoport meccsei, a Kolumbia-Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztán találkozók. Hajnali 5-től pedig az Algéria-Ausztria és a Jordánia-Argentína mérkőzéseket játsszák le, utóbbinak Kovács István lesz a játékvezetője. Ma délutánra is egész hétvégére erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék egyáltalán nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 30 fok felett alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: see.
1: I like music.
2: Sztárreklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lép.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, Terminálból, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
9: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmes.

0: vezető felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniaseek.ro honlapon.
1: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
2: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: és Áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731-218-460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731-218-460.
5: Reklámot hallottak!
6: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

A világ túl bonyolult, még nem is kell, hogy megértsed. Álmában óriás és egy vadászgép körözte. Csak megölelte a földet, ne lőj, nem törj össze.

0: limuzinát kérni, de én megteszem, mert érted, fiam, megéri. Megtanítalak emberként élni, de most csak aludj tovább.
1: Star Radio! Star Radio! Közelebb, közelebb hozzád! 100.8! 100.8!

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barni válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgesd fel magad!

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Mi van ma ember? 20 perc váraklat, kész a ma haja?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán meg...

dolgozunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?